0: enkuru se yamagesi kenda munya katonyeze nyafamba
1: Ebirala mukwano yati, nangatuno sendi teji.
2: Ope.